meid halidat. Du dihte godsan i et mun. Läkom hodaju hemme, vaivu hon bastu takan.